0: a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam.

0: promener.
1: Qu'est-ce qu'il y a tant que ça retenu?
0: Qu'est-ce qu'il y a tant que ça retenu? Csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: fáj, remeg mi a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.

vagyász. Lassan lüktet egy éjjel, fellobog halkan a láz. Sima tenyér, hátam az ér, hol csak játszik a szél.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónapokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sáppusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 97.7. Trio FM. Melletted szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson, 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: jár, túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Mellette szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek, a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM mellette szól.

Trio Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft., acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbany bele a nyári éjszakába.
6: Ez volt a reklám.
7: Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő közölte, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a Trio FM hallgatóit, június 19-e péntek van, ez már a napindítónk. A mai névnaposaink a gyárfások, de köszöntjük még az órákat és az orkákat is. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek. Én Pálinkás Zsolt vagyok, ha van kedvük és idejük, tartsanak velem ma is.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója, friss közlekedési információt hozok a vonattal utazóknak. Jó hír, hogy a szakemberek hajnal 3 órára teljesen helyreállították a csütörtöki balesetben megsérült pályarészt Újszásznál. A forgalom így péntek reggel újraindult, a vasúttársaság hivatalos tájékoztatása szerint további korlátozásokra és pótlóbuszos átszállásra már nem kell számítaniuk a Budapest-Újszász-Szolnok, a 60-Szolnok, valamint a Vámosgyörg-Szolnok vonalakon. A menetrend fokozatosan helyreáll, így a reggeli csúcsban már a megszokott rendszerint közlekednek a járatok.

0: közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószánénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A reggel is mellette szól.
4: Trio FM reggeli starter.

Ez a Trio FM jelzvereinyből. Nézzük, mit ígér a horoszkóp a mai napra, június 19-ére. A kosztügyűek pénteken bízhatnak a megérzéseikben, mert a megérzések most jó irányba vezetik önöket. Kreativitásuk szárnyal, ráadásul ehhez egy baráti vagy szakmai kapcsolatból komoly támogatást is kapnak. A bika szülötteinek párkapcsolati téren nagyon kedvező folyamatok indulnak el, a párban élők egy nagy közös tervet szőhetnek, a szingliknek is jót ígér a nap, és szakmai szempontból is új lehetőség körvonalazódik. Az ikrek jegyűek pénteken más mutathatnak kifelé, mint amit valójában éreznek, belül feszültséget élhetnek meg, de a délutáni órák jó felismeréseket hoznak, amelyek segítenek megtalálni majd a nyugtalanságokat. A rákjegyűeknek a délutáni jegyváltás segít abban, hogy hatékonyan haladjanak a mára hagyott feladatokkal. Ugyanakkor érdemes óvatosnak lenniük, mert ma hajlamosabbak lehetnek a kötözködésre, a felesleges megjegyzésekre. Az oroszlán szülötteitől a megszokott lendület mellett most gyakorlatias gondolkodást kíván meg egy helyzet. Ma ne kapkodják el a döntéseket, vizsgálják meg több elméleti lehetőséget, és mielőtt cselekednének. Hamarosan hozom a folytatást.

0: Gáspár Laci dalután pedig folytatjuk tovább a horoszkópunk, itt a második része a mérleg következik. A mérleg jegyűek egy igazán jó hírt kaphatnak, amely megkönnyebbülést hoz majd a pénzügyekben. A bevételek mellett azonban figyeljenek a tudatos beosztása is, a délután pedig már a szerelemben tartogat szép fejleményeket. A Skorpió szülöttei pénteken rendkívül éresen látják a dolgokat. Mindenkinél hamarabb észrevesznek egy adódó helyzetet, és ha gyorsan lépnek, elsőként csapatnak rá egy kiváló lehetőségre. A nyilasszülöttek jó híreket kapnak egy olyan személlyel vagy üggyel kapcsolatban, ami miatt az utóbbi időben sokat aggódtak. Csupa pozitív fejlemény vár önökre, amely megalapozza a vidám péntek estét. A bakjegyűek igazán támogató energiákat éreztetnek a mai napon, bátran belekezdhetnek bármilyen új feladatba, de leginkább azzal járnak jól, ha pontot tesznek az elmúlt napokban elhasztott ügyeik végén. A vízöntő szülötteire pörgős nap vár, amit levegőelemű jegyként kifejezetten élvezni fognak, könnyen teremtenek kapcsolatot és rendkívül népszerűek lesznek, csupán arra ügyeljenek, hogy a beszélgetésekben hagyjanak másokat is szóhoz jutni. Végül a halak egyűek délelőtt hajlamosak lehetnek túlreagálni a helyzetet a felfokozott érzelmeik miatt. Ne engedjék, hogy a feszültség eluralkodjon önökön, a délutáni órák ugyanis meghozzák majd a megnyugvást és a higgadtságot. Ez volt a pénteki horoszkópunk, kívánok mindenkinek egy nagyon szép napot.
1: A reggel is mellette szól.
2: Trio FM, reggeli starter.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Hamarosan 8 óra a legfontosabb információkat hozza az MT Hírszolgálat. Most pedig egy régi dallam új köntösben jön a Superman Levels és a One Republic közös dala, a Starlight. A klasszikus dance hangulat találkozik Ryan Tedder karakteres énekével, így egy igazán lendületes modern feldolgozás született az ikonikus Starlight alapjaira.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
1: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Újraindulhat a visegrádi együttműködés. Alkohol és drogtesztel folytatódik a közúti ellenőrzés. Napos, meleg idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silov altábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határt Záhonynál egy fekete volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az Országgyűlés Nemzeti Emléknappá nyilvánította. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most
0: indul a reggel.
11: Jó reggelt!
0: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trigó FM műsora a Jászberényből. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Június 19-e péntek van. Ha a környezetükben van gyárfás nevű ismerős rokon vagy kolléga, ne felejtsék el ma köszönteni, hiszen ők a mai nap kiemelt névnaposai. Természetesen vannak még további ünnepeltjeink is. Így köszöntetjük a Bolivár, Mihaela, Julianna, Mihály, Ince, Diana, Imogén és Zórenet viselő hallgatóinkat is. Nekik is boldog névnapot kívánok. Itt a Trión szólnak tovább a kedvencek. Nem sokára közlekedési információk, majd hozom a mai eseménynaptárunkat.

0: közlekedésére kell. Folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést. A munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószelénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Június 19-én több fontos évfordulóról is megemlékezhetünk. 35 évvel ezelőtt, 1991-ben ezen a napon hagyta el az utolsó megszálló szovjet katona hazánkat, amelynek emlékére ez a nap hivatalos nemzeti emléknap Magyarországon. A kultúra és a művészetek világából is hozok érdekességet. 82 éve, 1944-ben a Life magazin ezen a napon közölte, Robert Capa világhírű magyar fotós ikonikus képeit a normandiai partra szállásról. Szintén ezen a napon, 1978-ban született a világ egyik legnépszerűbb képregény figurája, Garfield a lusta macska. A hazai színművészet kedvelői pedig a ma 90 éve született Kossuth és Jászai Mari díjas színművészre, Bács Ferencre emlékezhetnek.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbany bele a nyári éjszakába.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó FM. A jászság ritmusa.
0: A jászság ritmusa.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Súlyos sérülés árnyékolta be a labdarúgó világbajnokság B csoportjának mérkőzését, ahol Kanada Katar ellen lépett pályára. A találkozó 51. percében 3-0-es kanadai vezetésnél a katari Asim Modibo olyan durván rúgta meg hátulról Ismael Konét, hogy a kanadai játékos lábtörést szenvedett. Modibót a szabálytalanság után kiállították, Konét pedig a közönség tapsa mellett hordányon vitték le a pályáról. Kanada végül 6-0-ra megnyerte a mérkőzést, és ezzel a csoport élére ugrott. További hír, hogy az A csoportban a cseh válogatott két mérkőzés után mindössze egy ponttal áll, miután csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a dél-afrikai köztársasággal. A csehek mindkét VB meccsükön megszerezték a vezetést, de az előnyt egyszer sem tudták megtartani. Miroslav Kobek szövetségi kapitánya mérkőzés után visszautasította azokat a kritikákat, miszerint csapata túlságosan passzív lett volna a gól után, és kiemelte, hogy játékosai mindenben adtak a pályán. A D csoportban ma este 9 órakor az Egyesült Államok válogatottja Ausztrália ellen lép pályára, a C csoport küzdelmeiben pedig már a szombati napba lépünk át, ugyanis holnap éjfélkor, pontosan 0 órakor Skócia csap össze Marokkó együttesével. Érdemes ezt tehát nyomon követni a mérkőzéseket.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Ez a Trio FM jelzbereinyből hozom a friss pollen jelentést. Az elmúlt napok hidegfrontja után a hét elején némileg csökkent a pollen terhelés, az érkező melegebb időben azonban ismét erősödni fog. A pázsit fűfélék és a csalánfélék virágpora jellemzően közepes koncentrációban van jelen a levegőben, így az erre érzékenyek már tapasztalatnak tüneteket. Az útifű, a szelíd gesztenye, a hársa, bálványfa, a lórom és a fenyőfélék pollen szintje egyelőre alacsony, a kültéri allergén gombák közül viszont az alternaira spóra száma országosan magas, erre érdemes figyelnünk. Vigyázzanak magukra!

Ez a Trio FM a Jászság rádiója, a nyári szünidő a felhőtlen kikapcsolódásról szól a gyerekeknek. Az országos mentőszolgálat azonban arra figyelmeztet, hogy a vakáció komoly veszélyeket is tartogat, amelyekre nem lehet felkészülni. A statisztikák szerint a nyári hónapokban jelentősen megnő a vízbefulladások, a napégések, a hőkimerülés és a hőgutas száma. Gyakoriabbak a kerékpáros és gyalogos gázolások és esésekből származó törések, valamint a rovarcsípések okozta allergiás reakciók is. A mentők szerint a baj odafigyeléssel megelőzhető, fontos, hogy a gyerekek elegendő folyadékot igyanak, a tűző napon pedig mindig viseljenek sapkát és használják magas faktorszámú fényvédőt. A déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést, a víz közelében pedig egyetlen pillanatra se hagyják felügyelet nélkül a legkisebbeket. Ha a két keréken indulnak útnak, a bukós is a használata legyen alapvető, és a legfontosabb, hogy a szülők jó példával járjanak elő a biztonsági szabályok betartásában. Vigyázzunk egymásra!

0: és Jill Sartor közös felvétele forgott itt a Trio FM péntek délőttjében. 9 óra már is a friss információ ki a főszerep, majd itt lesz egy igazi klasszikus 2002-ből, szól a Planet Funk Chase the Sun című sikere.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
4: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft., acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
0: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
8: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
9: Ez volt a reklám.
10: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam és kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hangsúlyozta, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszinszenni Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Alkohol- és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma reggeltől holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt köszönte önöket. Hamarosan érkezik majd a programajánló összeállításunk, megtudhatják, hogy milyen különlegességekkel készülnek itt Jászberényben és Jászapátin a múzeumok éjszakájára holnapra. Azt is elárulom, hogy hol várják majd önöket éjszakai fogadhajtó versennyel, vagy éppen veterinármi találkozóval. Érdemes ezt tehát velünk tartani. Közben pedig szólnak a kedvencek, már itt is van The Weeknd dala Cry For Me. I can't.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Már is megnézzük a hétvégi programkínálatot, ugyanis valóságos programkavalkád vár önökre itt a térségben. Szolnokon már javában dübörög a Tisza Világ Fesztivál, a megszokott helyszínen mai szombaton is zenés programok várják a látogatókat. Emellett a mai napon hivatalosan is megnyitja kapuit a Tisza Ligeti Élményfürdő, ahol az első hétvégén zenés animációs programokkal is készülnek a strandolók számára. Szombaton érkezik a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat, amelyhez idén a Vármegyénkből 25 szolnoki helyszín mellett több térségi település is csatlakozott. A programok többsége ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható. Ami a jelsági helyszíneket illeti, Jászapátiban a Szatócsbolt Bolt Múzeum szombat este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket, Jászberényben pedig már délelőtt elkezdődnek a kulturális programok, a Szikra Galéria délelőtt 10 órától, a Hamze Múzeum délután 1 órától, a Jász Múzeum pedig délután 5 órától kínál különleges eseményeket a látogatóknak. A megye többi pontján is izgalmas programok lesznek. Hunszentmártonban a Helytörténeti Múzeum délután 3-6-kor nyitja meg a kapuit, ahol gyermekműsorral, jelmezversennyel, valamint a kerekes band és a Color Band koncertjével készülnek. A rendezvény alatt egy külön úgymond férfi megőrzőt is üzemeltetnek, ahol a labdarúgó világbajnokság mérkőzését lehet majd követni. Tiszaföldváron szombaton este 6 órától az első kombinált és éjszakai fogadhajtó versenyt rendezik meg a lovaspályán, amit este 10-től élő zenés mulatság követ, túlkevén pedig délután 2-től veteránjármű találkozó lesz a Korda Sándor Filmszínház parkolójában, este 6-kor pedig a Finta Múzeum kapui is kinyitnak. Szolnokon szombat délután 3 órától testvérvárosi partner találkozót és gálaestőt rendeznek a Városházán, ahol japán, észt, lengyel és romániai partnerek érkeznek, az esten pedig a Bartók Béla kamarakórus, a szimfonikus zenekar és a Tisza Tánc együttes tagjai lépnek fel. Tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek a hétvégére!

0: Közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószenénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.
2: Girl, come on, let's do this, gangsta.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel pénteki új napi menüjében májgaruska leves, rakott tészta, ehetünk még náluk hideg gyümölcslevest és a húsmentes ajánlatban grízes tészta barackrekvárral és lencse főzelék. Ami a további főételeket illeti, kérhető csülökpörkölt, hentes tokány, sült csülökszeletek, milánói penne rántott szelettel és a rántott hircemmel. Az 57-401-267-es számon érjük el a Sólyom Hotelt. Könnyed olasz ízeket kóstolhatunk a Hello Berény parkolóban, a mai ajánlatban mozzarella caprese saláta, pesto csirke jázminrizssel és desszert. A háromfogásos ebédmenü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A Hello Berény parkolóban helyben fogyasztatnak, illetve kérhetik az ételt elvitelre is. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemás spagettivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Pipacsétterem várja vendégeit pénteken, betyárlevessel, karalábélevessel készítenek még mákos tésztát, sertéspörköltet galuskával, ehetünk náluk rántott csirkeszárnyat is hasábburgonyával, valamint rakott brassóit. Rendelés felvétel a Pipacsétterem elérhetőségén 57-405-510. A River Bistro pénteki menüje jókai bableves, karbonára spagetti és sertés bécsi rizibizivel. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étteremben is bőséges a kínálat, pandúrgulyás, vegyes gyümölcsleves készül, ehetünk még borjú paprikás szarvacska tésztával, ananászos csedársajtos csirkeragút főtésztával, fekete erdei sonkába göngyölt szűzérmét. A további ajánlatban erdei gombával sajttal töltött karaj, rántott hegfilé, rántott sajt és ízes dereje. Az 57-406-710-es számot tárcsázzuk, ha a Karaván önkiszolgáló éttermet keresnénk. Az Aranykanál étterem június 19-én pénteken várja vendégeit zöld borsólevessel, paradicsomlevessel, fogyasztható még ma ebéden náluk rántott csirkecomfilé, cacikivel, rizssel, amerikai káposzta saláta hasábburgonyával, rántott sajt, hagymás rosté, spiritott burgonyával. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Helyreállt a vasúti közlekedése az újszászi vonatkisiklás után. 7 lopás van a rovásán egy jászkonsági férfinak. Különleges programok várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Apátin és Berényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután kisiklott Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatott a MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest-Újszász-Szolnok és a 60-Szolnok és Vámosgyörg-Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazás biztosította vasúttársaság. Kigyulladt egy hulladék lerakó ceglét külterületén pénteken reggel az M4-es autópálya közelében, tájékoztatta rádiónkat a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A ceglédi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínen van. A rajok munkáját egy nagykátai visszaállító is segíti. Idén összesen 690 millió forint támogatást osz szét a katasztrófa védelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykunszolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntetőeljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg. Szeszes italokat, kerékpárt, aggregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a Jászberényi Kulturális Intézmények és Jászapáti, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények, délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez a Trio FM a Jelság rádiója, ma van a tanév utolsó napja, a diákoknak pedig ezzel hivatalosan is megkezdődik a várva várt nyári szünidő. A vakáció kezdete mellett ráadásul hamarosan egy fontos csillagászati eseménynek is tanúi lehetünk. Most vasárnap június 21-én délelőtt 10 óra 25 perckor ugyanis bekövetkezik a nyári napforduló, amellyel csillagászati szempontból is kezdetét veszi az idei nyár. Ez az év leghosszabb napja, a vasárnap nagyjából 16 órán keresztül jelvezhetjük majd a világosságot. A napfordulót követően a nappalok fokozatosan rövidülni kezdenek egészen a téli napfordulóig, de ebből a mindennapokban még hosszú ideig semmit nem fogunk észlelni, így bőven lesz részünk a hosszú világos nyári estékben.

Ez a Trio FM jelzvenényből folytatjuk a műsort most egy újdonsággal. Megérkezett DJ Szatmár és Szakos Andi legújabb közös dala, a Dum Dum Dum, ami garantáltan mosolycsal a hallgatók arcára és segít elfelejteni a rossz kedvet. A párostól már megszokhattunk sikeres feldolgozásokat, az idei nyára azonban egy vadi új, teljesen saját felvételt készítettek. A dal célja egyszerű, néhány percen kiszakítani a hallgatókat a hét

köznapok gondjaiból. Ha valakinek nehéz napja van, vagy csak egy kis pozitív energiára vágyik, elég velük együtt dúdolni ezt a fülbe mászó refrént, és már is könnyebbnek tűnik minden. A dal érzelmes hangulatához egy igazán látványos és humoros videoklip is készült, ami már átlépte a 100 000-es megtekintést a YouTube-on. A történetben Szakos Andi egy csalódott szerelmest alakít, aki váratlan helyzetbe kerül a volt párjával. A klip játékosan ötvözi a romantikát és a humort, így nyújt szórakoztató élményt a dal mellé. Következzen tehát az újdonság DJ Szatmári és Szakos Andi jóvoltából.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
6: Gázberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára. Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a Jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába!
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Járségi Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000. MVG Transz Járségi Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Elmarad a mai svájci tárgyalás az iráni háború lezárásáról. Körözött személyeket is elfogtak a rendőrök Kelenföldön. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószerbirtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Kellemes péntek délelőtt, jó rádiódást kívánok mindenkinek, 10 óra is volt már néhány perccel a mikrofonnál továbbra is Pálinkás Zsolt. Hamarosan elmondom, hogy hogyan utaztatnak átszállás nélkül a Balatonra vagy a Tiszatóra a induló nyári vasúti főszezonban. Elárulom, hogy melyek azok a közvetlen balatoni expresszjáratok, amelyek érintik a vármegyét, és mikortól lépnek életbe a menetrendi fejlesztések. Ezzel foglalkozunk ebben a 60 percben, közben pedig hallgatjuk a kedvenceket. Szól már is John Legend felvétele.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Holnap, vagyis június 20-án indul a nyári főszezon a MÁV-nál, ami komoly mertenni fejlesztéseket hoz a Balatonra és a Tiszatóra készülőknek. Augusztus 30-áig sűrűbb járatokkal és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok a Jászkunságból és Szolnokról, idén is több átszállás nélküli közvetlen express járat áll a nyaralók rendelkezésére. Naponta közlekedik majd az Aranypart, az Ezüstpart és a Szabolcsi tekergő, míg a hétvégi napokon a Panoráma Express-t, valamint a Szolnok Nagykátával és Fonyóddal összekötő vitorlás interrégió járatot is igénybe lehet venni. Pontos információ azonban, hogy egy vágányzár miatt az Aranyhíd, az Aranypart, az Ezüstpart és a Szabolcsi tekergő expresszek csak június 26-ától indulnak. A Tiszatóhoz utazóknak is kedvez a vasúttársaság, a kerékpárszállítás optimalizált Tiszató sebes vonat a nyári főszezonban már a hét minden napján közlekedik Budapest és Tiszafüred között. Emellett a tó déli és északi része a Kisújszállás Kárkápolna vonalon mozgó személyvonatokkal is könnyen megközelíthető. Kisújszálláson ráadásul közvetlen átszállást biztosítanak a debreceni és a szolnoki járatokra.
1: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyomhotel pénteki új napi menüjében májgaruska leves, rakott tészta, ehetünk még náluk hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban grízes tészta baraszkrekvárral és lencse főzelék. Ami a további főételeket illeti, kérhető csülökpörkölt, hentes tokány, sült csülökszeletek, milánói penne rántott szelettel és a rántott hircemmel. Az 57-401-267-es számon érjük el a Sólyomhotelt. Könnyed olasz ízeket kóstolhatunk a Hello Berény parkolóban, a mai ajánlatban mozzarella caprese saláta, pesto csirke jázmirizssel és desszert. A háromfogásos ebédmenü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A Hello Berény parkolóban helyben fogyasztatnak, illetve kérhetik az ételt elvitelre is. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemel spagettivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Pipa Csétterem várja vendégeit pénteken, betyárlevessel, karalábélevessel készítenek még mákos tésztát, sertéspörköltet galuskával, ehetünk náluk rántott csirkeszárnyat is hasábburgonyával, valamint rakott brassóit. Rendelés felvétel a Pipa Csétterem elérhetőségén 57-405-510. A River Bistro pénteki menüje jókai bableves, karbonára spagetti és sertés bécsi rizibizivel. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Karaván önki szolgálóétteremben is bőséges a kínálat, pandúrgulyás, vegyes gyümölcsleves készül, ehetünk még borjú paprikás szarvacska tésztával, ananászos csedársajtos csirkeragút főtésztával, fekete erdei sonkába göngyölt szűzérmét. A további ajánlatban erdei gombával sajttal töltött karaj, rántott hegfilé, rántott sajt és ízes dereje. Az 57-406-710-es számot tárcsázzuk, ha a Karaván önki szolgálói termet keresnénk. Az Aranykanál étterem június 19-én pénteken várja vendégeit zöld borsólevessel, paradicsomlevessel, fogyasztható még ma ebéden náluk rántott csirkecomfilé, tacikivel, rizssel, amerikai káposztasaláta hasábburgonyával, rántott sajt, hagymás rostélyos pirított burgonyával. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész ország területén. 30 adag kiporciózott drog várta a vevőket Jászapántin. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Irány Éva. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatotta Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok. A MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzathatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A Katasztrófa Védelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helységek, számos ilyen van a jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovácsműhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóház a középkor világába kalauzolt el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a jászság történetéről. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Jesseg rádiója, a Trio FM. Kánikulában vezetni sem egyszerű, és most nem csak a forró kormányra gondolunk. A 30-ok feletti hőség ugyanis nem csak az emberi szervezetet, hanem az autót is alaposan megterheli. Ha valaki most készül útnak indulni, érdemes egy pillanatra átgondolni, hogyan készüljön fel a forró napokra a volán mögött. A gumiabroncsok például ilyenkor extrém hőhatásnak vannak kitéve, főleg nagy sebességnél és hosszabb utakon. Ha túl alacsony vagy túl magas a nyomásuk, az nem csak a fogyasztást növeli, hanem csökkenti a tapadást és akár defektet is okozhat. A futófelület kopottságát, repedéseket is érdemes figyelni, nyáron legalább 3 mm-es profilmérség ajánlott a biztonságos fékezéshez. A hűtőfolyadék és a motorolaj rendszeres ellenőrzése is elengedhetetlen, a légkondicionáló karbantartásáról nem is beszélve, hiszen ilyenkor bőven dolgozik, és ami talán még fontosabb, a vezető állapota. A meleg csökkenteti a koncentrációt, tompítatja a reakcióidőt, éppen ezért hosszabb úton tartsanak gyakori pihenőket, legyen elegendő víz, és ne terheljék túl magukat. A hirtelen manővereket, előzéseket is jó elkerülni, ha nem muszáj. Ami pedig gyerekekre különösen fontos, soha még pár percre se hagyjanak senkit az zárt autóban, a belső hőmérséklet percek alatt életveszélyes lehet, még lehúzott ablaknál is. Ha lehet, indulás előtt hűtsük elő a járművet, és a gyerekülés húzatát is árnyékban tartsuk, nehogy felforrósodjon. Szóval nem ördöngősség, ez csak egy kis tudatosság, és sokkal kellemesebb lesz majd az utazás ebben a kánikulában is. Vezessenek óvatosan!

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Súlyos sérülés árnyékolta be a labdarúgó világbajnokság B csoportjának mérkőzését, ahol Kanada Katar ellen lépett pályára. A találkozó 51. percében 3-0-ás kanadai vezetésnél a katari Asim Modibo olyan durván rúgta meg hátulról Ismael Konét, hogy a kanadai játékos lábtörést szenvedett. Modibót a szabálytalanság után kiállították, Konét pedig a közönség tapsa mellett hordágyon vitték le a pályáról. Kanada végül 6-0-ra megnyerte a mérkőzést, és ezzel a csoport élére ugrott. További hír, hogy az A csoportban a cseh válogatott két mérkőzés után mindössze egy ponttal áll, miután csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a dél-afrikai köztársasággal. A csehek mindkét VB meccsükön megszerezték a vezetést, de az előnyt egyszer sem tudták megtartani. Miroslav Kobek szövetségi kapitány a mérkőzés után visszautasította azokat a kritikákat, miszerint csapata túlságosan passzív lett volna a gól után, és kiemelte, hogy játékosai mindent beleadtak a pályán. A D csoportban ma este 9 órakor az Egyesült Államok válogatottja Ausztrália ellen lép pályára, a C csoport küzdelmeiben pedig már a szombati napba lépünk át, ugyanis holnap éjfélkor, pontosan 0 órakor Skócia csap össze Marokkó együttesével. Érdemes ezt tehát nyomon követni a mérkőzéseket.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Repül a péntek délelőtt, mindjárt 11 óra, így a napindítónk az utolsó perceihez érkezett. A reggel is tart erre, jövő héten június 22-én hétfő reggel 7 órakor várom majd ismét önöket. A friss információkat követően most indul majd a Napközben magazinunk, a hétvége programajánlatait fogom majd egy csokorba, közben pedig szólnak tovább a kedvencek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntő, de általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Sok helyen a védett ár alá csökkent az üzemanyag ára. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcstalálkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött személyt is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell. Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt 11 perccel köszöntöm Önöket, folytatjuk a Trio FM péntek délőttjét Calvin Harris, illetve a Top Loader egy-egy kiválóságával. Hamarosan hozom majd a hétvégi programajánlatokat is.
1: Ez a Trio napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Hírság rádiója. Már is megnézzük a hétvégi programkínálatot, ugyanis valóságos programkavalkád vár önökre itt a térségben. Szolnokon már javában dübörög a Tisza Világ Fesztivál, a megszokott helyszínen mai szombaton is zenés programok várják a látogatókat. Emellett a mai napon hivatalosan is megnyitja kapuit a Tisza Ligeti Élményfürdő, ahol az első hétvégén zenés animációs programokkal is készülnek a strandolók számára. Szombaton érkezik a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat, amelyhez idén a Vármegyénkből 25 szolnoki helyszín mellett több térségi település is csatlakozott. A programok többsége ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható. Ami a jelsági helyszíneket illeti, Jászapátiban a Szatócsbolt Bolt Múzeum szombat este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket, Jászberényben pedig már délelőtt elkezdődnek a kulturális programok, a Szikra Galéria délelőtt 10 órától, a Hamze Múzeum délután 1 órától, a Jász Múzeum pedig délután 5 órától kínál különleges eseményeket a látogatóknak. A megye többi pontján is izgalmas programok lesznek. Hunszentmártonban a Helytörténeti Múzeum délután 3-4-6-kor nyitja meg a kapuit, ahol gyermekműsorral, jelmezversennyel, valamint a kerekes band és a Color Band koncertjével készülnek. A rendezvény alatt egy külön úgymond férfi megőrzőt is üzemeltetnek, ahol a labdarúgó világbajnokság mérkőzését lehet majd követni. Tiszaföldváron szombaton este 6 órától az első kombinált és éjszakai fogadhajtó versenyt rendezik meg a lovaspályán, amit este 10-től élő zenés mulatság követ, túlkevén pedig délután 2-től veteránjármű találkozó lesz a Korda Sándor Filmszínház parkolójában, este 6-kor pedig a Finta Múzeum kapui is kinyitnak. Szolnokon szombat délután 3 órától testvérvárosi partner találkozót és gálaestőt rendeznek a Városházán, ahol japán, észt, lengyel és romániai partnerek érkeznek, az esten pedig a Bartók Béla kamarakórus, a szimfonikus zenekar és a Tisza Tánc együttes tagjai lépnek fel. Jövő héten szombaton június 27-én pedig egy igazán felemelő esemény előzi meg a Jászvilág találkozó programjai. Délelőtt 11 órakor tartják meg a 30. Jászvilág találkozó ünnepélyes zászló átadó ünnepségét Jászboldogházán, a templomkertben. A Jász települések lobogóit kerékpáros delegációk hozzák el, de a Jászok útján elnevezésű program keretében futva is el lehet kísérni Kis Gábor Jászkun főkapitányt. A sprintes spanok ese által szervezett közös futás hajnali 4 órakor indul Jászárok szállásról, a csapat 17:30 Jász Dózsánál, 20 perccel hét előtt Jász Jákóhalmáról, 25 perc múltán Jász Telekről, 20 perccel 8 után Alattyánról, majd 9 óra 25 perckor János Idáról fut majd tovább a Jászboldogházi ünnepségre. Éljék át önök is ezt a szép hagyományt, a szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a futóútvonal mentén és a helyszínen is. Ezen a hétvégén, június 21-én vasárnap tartják a gyereknapot Jászárok szálláson, a strand és termálfürdőben. A jó hír a családoknak, hogy 18 év alattiak számára a belépés teljesen ingyenes. Számos program kicsiknek és nagyoknak, úgyhogy érdemes ellátogatni június 21-én vasárnap Jászárok szállással, strand és termálfürdőbe. Nagyszerű kikapcsolódást kívánok mindenkinek a programokhoz!
0: Érdekes témák, színes programok! Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószánénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokkal készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyom Hotel pénteki új napi menüjében májgaruska leves, rakott tészta, ehetünk még náluk hideg gyümölcslevest és a húsmentes ajánlatban grízes tészta barackrekvárral és lencse főzelék. Ami a további főételeket illeti, kérhető csülökpörkölt, hentes tokány, sült csülökszeletek, milánói penne rántott szelettel és a rántott hircemmel. Az 57-401-267-es számon érjük el a Sólyomotelt. Könnyed olasz ízeket kóstolhatunk a Hello Berény parkolóban, a mai ajánlatban mozzarella caprese saláta, pesto csirke jázminrizssel és desszert. A háromfogásos ebédmenü gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A Hello Berény parkolóban helyben fogyasztatnak, illetve kérhetik az ételt elvitelre is. A Firpo Pizzeria pénteki napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemell spagettivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Pipa Csétterem várja vendégeit pénteken, betyárlevessel, karalábélevessel készítenek még mákos tésztát, sertéspörköltet galuskával, ehetünk náluk rántott csirkeszárnyat is hasábburgonyával, valamint rakott brassóit. Rendelés felvétel a Pipa Csétterem elérhetőségén 57-405-510. A River Bistro pénteki menüje jókai bableves, karbonára spagetti és sertés bécsi rizibizivel. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Karaván önki szolgáló étteremben is bőséges a kínálat, pandúrgulyás, vegyes gyümölcsleves készül, ehetünk még borjú paprikás szarvacska tésztával, ananászos csedársajtos csirkeragút főtésztával, fekete erdei sonkába göngyölt szűzérmét. A további ajánlatban erdei gombával sajttal töltött karaj, rántott hegfilé, rántott sajt és ízes dereje. Az 57-406-710-es számot tárcsázzuk, ha a Karaván önki szolgáló éttermet keresnénk. Az Aranykanál étterem június 19-én pénteken várja vendégeit zöldborsólevessel, paradicsomlevessel, fogyasztható még ma ebéden náluk rántott csirkecomfilé, cacikivel, rizssel, amerikai káposzta saláta hasábburgonyával, rántott sajt, hagymás rostélyos pirított burgonyával. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntető eljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg, szeszes italokat, kerékpárt, aggregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután kisiklott Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatott a MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest Újszász Szolnok és a 60 Szolnok és Vámos György Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazás biztosította vasúttársaság. Idén összesen 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a Jászberényi Kulturális Intézmények és Jászapáti, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények, délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jelzbereinkből manapság, amikor a banki adataink védelméről van szó, a legtöbben már figyelnek arra, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre. Van azonban a telefonokon egy olyan gyári alapértelmezett wifi beállítás, amelyről szinte senki sem tud, mégis komoly biztonsági kockázatot jelent. Az okostelefonok ugyanis gyakran úgy vannak programozva, hogy automatikusan csatlakozzanak a nyitott jelszó nélküli wifi hálózatokhoz. A kiberbűnözők pedig erre alapozva képesek olyan vezeték nélküli hálózatokat létrehozni, amelyek megtévesztésig hasonlítanak egy-egy helyi kávézó vagy bevásárlóközpont ingyenes internetére. Ha a készülékünk automatikusan csatlakozik ezekhez, a csalók hozzáférhetnek a beírt adatainkhoz, így a banki jelszavainkhoz és a bankkártya adatainkhoz is. A veszély elkerülése érdekében érdemes rászánni 2 percet a beállítások ellenőrzésére. Az iPhone használóknak a Wi-Fi menüpontban a csatlakozás hotspotokhoz opciót érdemes megkérdezés vagy soha módra állítaniuk. Emellett célszerű a korábban elmentett nyilvános hálózatoknál kikapcsolni az automatikus csatlakozás csúszkát. Az androidos telefonokkal rendelkezők a Wi-Fi speciális beállításai között győződjenek meg arról, hogy a gyanús hálózatok észlelése opció be van kapcsolva, a Wi-Fi automatikus bekapcsolása funkciót pedig ajánlott kikapcsolni, hogy a telefon ne léptessen be minket tudtunk nélkül nyilvános hálózatra. A szakértők kiemelik, ha nyilvános helyen vagyunk, a banki ügyintézéshez soha ne használjunk nyitott Wi-Fit,

0: Ez a Trigo FM, a Helyesség rádiója. Zsupos Áginak adom át a stafétát, hiszen 14 órától délutáni műszakozunk ma is itt a Trigo FM-en. Szia, Ági!
1: Szia, Zsolt, szép napot! Mondom már is, mire számíthatnak a kedves hallgatók a mai adásban. Megünnepeljük együtt Garfield születésnapját, és felidézzük azt a történelmi napot is, amikor 35 éve az utolsó szovjet katona elhagyta Magyarországot, mert ez pontosan egy június 19-i napon volt. Beszélünk arról, hogy miért nem érdemes minden problémáért a cukrot hibáztatni, és hogyan segíthet egy tudatos reggeli rutin a fogyásban. A végén pedig kiderül, hogyan válthat ki ritka esetben allergiás reakciót a sport, és azt is megtudhatjuk, mitől lesz valaki igazi szúnyogmágnes. Érdemes lesz tehát velünk rádiózni 2-től este 6-ig a szokott időpontban.
0: Köszönjük szépen, Ági, jó munkát neked délután, a hétvégére pedig jó pihenést, hallgatóinktól pedig búcsúzom mára, holnap reggel 7-kor ismét találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Pálinkás Zsoltot hallották.
2: 97.7 Trio FM mellett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti. Bútor felújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Közzétették a parlament holnapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben majdnem 7%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja, a gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se szabad a parkoló autókban hagyni. Marad a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbany bele a nyári éjszakába.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzathatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A katasztrófa védelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek, számos ilyen van a jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok. A MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószer kereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovácsműhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóház a középkor világába kalauzolt el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a jászság történetéről. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagy Kátor gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Nonprofit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet, nyáros strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tovább szigorítaná az illegális migrációt a kormány. Kártérítést kérhetnek az afrikai sertéspestisben érintett gazdák. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, jelentette be a közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. A kabinet döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Megjelentek Budapesten az új generációs bubi kerékpárok, megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának teszt időszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspestis, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter sajtótájékoztatón. Bóna Szabolcs szerint a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Jövő héten kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grill kolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddéj félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást adtak ki. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se szabad a parkoló autókban hagyni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Helyreállt a vasúti közlekedése az újszászi vonatkisiklás után. 7 lopás van a rovásán egy jászkonsági férfinak. Különleges programok várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Apátin és Berényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután kisiklott Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatott a MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest-Újszász-Szolnok és a 60-Szolnok és Vámosgyörg-Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazás biztosította vasúttársaság. Kigyulladt egy hulladék lerakó ceglét külterületén pénteken reggel az M4-es autópálya közelében, tájékoztatta rádiónkat a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A ceglédi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínen van. A rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti. Idén összesen 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykunszolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt, 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntetőeljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg, szeszes italokat, kerékpárt, aggregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a Jászberényi Kulturális Intézmények és Jászapáti, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények, délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
9: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól, startol a mai délutáni műszak, már pénteken, június 19-én, remélem sokan velünk tartanak. A gyárfások ünnepelnek, a név görög, latin eredetű, jelentése idős férfi, a Gerváz régi magyar alakja, köszöntsék őket. 48 éve indult útjára Garfield, erre fogunk emlékezni ebben az órában, illetve 35 éve a mai napon hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katona. 0633 101 22 77, marad az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal, érkezik a Take That és a Patience, 14 óra után, és Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. 48 éve 1978. június 19-én jelent meg először Garfield, a lusta, kövér és szarkasztikus macska képregénye. A figurát Jim Davis amerikai alkotó hozta létre, és saját nagyapjáról, James A. Garfield Davisről nevezte el. A történetek középpontjában Garfield, gazdája John, valamint John kutyája Ubul, angol nevén Odiál. A képregény kezdetben 41 amerikai lapban jelent meg, majd rövid időre levették az újságokból, de az olvasók tiltakozása miatt hamar visszakerült. Garfield népszerűsége gyorsan nőtt 1982-re, már mintegy 1000 lap közölte a történeteit, és ugyanebben az évben elkészült az első rajzfilm is. Jöjjön Houdini és Dua Lipa, amíg Garfieldot ünnepeljük!

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

Hét Trio FM mellettet szól. Fontos történelmi eseményre emlékezünk a mai napon. 35 éve hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katona. Erről is fogunk beszélgetni az óra második felében, de előtte 14:30 után jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az ítélőket érdekelheti. Majd Ariana Grande, Mariah Carey-vel lép a színpadra. Ez lesz a Yes And, mutatok belőle egy rövid részletet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiscont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiscont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
6: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
7: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbany bele a nyári éjszakába!
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész ország területén. 30 adag kiporciózott drog várta a vevőket Ján Szapántin. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnik Irány Éva. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatotta Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok. A MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzathatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A katasztrófa védelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek, számos ilyen van a jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószer kereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovács műhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóház a középkor világába kalauzolta el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a jászság történetéről. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Somehow.

Hét Trio FM mellettet szól. Június 19-e Magyarországon Nemzeti Emléknap. Arra emlékezünk, hogy 1991. június 19-én az utolsó megszálló szovjet katona is elhagyta az országot. A szovjet csapatok kivonása már 1990. márciusában elkezdődött, és 1991. június 16-án befejeződött. De Viktor Szilov altábornagy, a déli hadseregcsoport parancsnoka még néhány adminisztratív ügy miatt Magyarországon maradt. Három nappal később, június 19-én a Záhonycsapi hídnál lépte át a határt. Ez jelképesen lezárta a több évtizedes szovjet katonai jelenlét időszakát, és a rendszerváltozás egyik fontos történelmi pillanata lett. Erre emlékezünk a mai napon, és folytatjuk a délutáni műszakot a legjobb dalokkal. David Guetta, Kim Petras érkezik, és a When We Were Young.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, innen robogunk tovább a mai délutáni műszakban friss hírekkel, rövid reklámmal, és Will Smith is érkezik a Wild Wild West című 90-es évekbeli klasszikusával. A következő órában is tartogatok érdekességeket, mindenképpen érdemes lesz velünk rádiózni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Közeledik a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd. Adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet. Nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekült ügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a szervezet elnöke. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapi alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben. A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, napközben 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól kedd éjfélig. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó vize 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Június 19-e van péntek, a gyárfások névnapja. Tartsanak velem a mai délutáni műszakban, pörgetjük a munkaidőt, hogy mi hamarabb elérkezzen a hétvége. A 0630 301 2277-es SMS Viber elérhetőségünkön akár írhatnak is, ha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének velem valamit megosztani, és tudják, témák is lesznek, amiket együtt is átbeszélhetünk. Például, hogy nem a cukor az egyetlen bűnös a rossz táplálkozásban, és hogy a reggeli rutin is befolyásolhatja a fogyást. Hogy hogyan? Nem sokára elárulom, előtte viszont 15 óra után jön Dasha és az Austin.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre több influencer állítja, hogy a cukor méreg, de egy dietetikus szerint ez azért túlzás. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha valaki elhagyja a cukros ultrafeldolgozott ételeket, valóban jobban érezheti magát, de ez nem csak a cukor miatt van, hanem az étrend általános javulása miatt is. A gondot főként a tartósan magas vércukorszint és a túlzott kalóriabevitel okozhatja, nem az, ha valaki időnként fogyaszt kevés cukrot hozzá. A dietetikusok szerint a gyümölcsöket sem érdemes kerülni, mert azok rostokat és fontos tápanyagokat, vitaminokat tartalmaznak. Jöjjön J-Lo és a Jenny from the Block!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan nem értik, miért nem tudnak fogyni, pedig az életminőségünket és természetesen a fogyást nem csak a kalória bevitele befolyásolja, hanem egy reggeli rutin is. Erről lesz szó majd az óra második felében, 3:30 után, de előtte jönnek a friss jársági hírek, és azt is megígérhetem, hogy továbbra is csak a legjobbak, a legnagyobb slágerek szólnak. Mutatok egy rövid részletet a következő dalból, amit a hírek után hallunk majd. Alok, Jess Glynn és a Summer's Back.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntető eljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg, szeszes italokat, kerékpárt, aggregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután kisiklott Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatotta MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest-Újszász-Szolnok és a 60-Szolnok és Vámosgyörg-Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazás biztosította vasúttársaság. Idén összesen 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt, 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a Jászberényi Kulturális Intézmények és Jászapátia, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények, délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem csak az számít a fogyásnál, hogy mit eszünk és mennyit mozgunk, hanem az is, hogy hogyan indulunk neki a napnak. Az ébredés utáni első óra hatással lehet az anyagcserére, az energiaszintre, az étvágyra és a hormonális működésünkre is. A szakértők szerint érdemes a napot egy nagy pohár vízzel kezdeni, és nem rögtön kávéval. A cukros, finomított szénhidrátok helyett jobb választás lehet a fehérjében, a rostban és egészséges zsírokban gazdag reggel. A rövid séta, a nyújtás, a természetes fény és a telefon kerülése is segíthet tudatosabb reggeli rutint kialakítani. Próbálják meg már a hétvégétől. Karamell érkezik és az elzárt övezet.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk hamarosan a délutáni műszakot, fél idejénél járunk a mai műsorunknak, ne menjenek sehová, friss hírek jönnek 16 órakor. Előtte rövid reklám, majd Katy Perry és a Lifetimes nyitja a következő órát. Egyébként július 19-e van, péntek, én pedig Zsupos Ági vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án a Trio FM hullámhosszán.
4: Műsorunk partnerei a Hangegy Színház. Robin Hoddon Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti. Bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
5: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
6: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
7: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára. Június 19-én pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás

0: lesz érvényben. Kezdődik a nyári szünet. A közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hangsúlyozta, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak nem épülnek. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézmény igazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságát. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint a motiváció növelése, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró napon az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 16 óra után pörgetjük tovább a munkaidőt, hogy mi hamarabb elérkezzen a pihenés és a hétvége ideje. Érdemes tehát minket választani, hiszen csak a legjobbak, az önök kedvencei szólnak. Többek között majd a Maroon 5 és a Misery készülődik, de szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy a gyárfások ünnepelnek. Ha ismernek ilyen nevű úri embereket, ne felejtkezzenek el róluk, köszöntsék őket. És többek között beszélünk majd a szívet védő étrendről és hogy a közös esti programok hogyan erősíthetik a családi, baráti és romantikus kapcsolatokat.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik. Oh yeah!

97.7 Trio FM mellettet szól. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében fontos szerepe van az életmódnak, ezen belül a táplálkozásnak is. Vannak kockázati tényezők, például az életkor, a nem vagy a genetikai hajlam, amelyeket nem tudunk befolyásolni, a rendszeres mozgás, a dohányzás kerülése és az egészséges testsúly, illetve a tudatos étrend viszont nagyon sokat számíthat. Aki egyensúlyozott tápanyagokban gazdag étkezés közvetlenül hatással lehet a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a vércukor szintre és a testsúlyra is. A szakértők szerint a szívbarát étrend hosszú távon segíthet csökkenteni a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának kockázatát. Figyeljenek erre oda! Amíg játszom Tate McRae dalát, ez a Just Keep Watching!

0: and get the party lit.
1: Trio FM melletted szól. Tudják ugye, hogy a közös esti programok milyen fontosak a családban, a barátságokban és a romantikus kapcsolatokban is. Az óra második felében erről fogunk majd beszélgetni. Előtte viszont fél öt után jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Át is adom a terepet, rögtön utána pedig Blue és Elton John közöse csendül fel. Ez a Sorry Seems to Be the Hardest Word.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzat hatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A katasztrófa védelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek, számos ilyen van a jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok, a MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovács műhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóház a középkor világába kalauzolt el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a jászság történetéről. túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A közös tévézés kényelmes esti program lehet, de egy párkapcsolati szakértő szerint nem feltétlenül segíti az egymásra figyelést. Sok párnál a hétköznapok hasonlóan telnek. Munka után házi munka, vacsora, majd pihenés a képernyő előtt. Ez kikapcsolódásnak jó lehet, de kevés teret ad a valódi beszélgetéseknek és a kapcsolat elmélyítésének. A szakértők szerint a boldogabb párok tudatosan keresnek olyan közös programokat, amelyekben aktívan figyelnek egymásra. Ilyen lehet például egy séta, közös főzés, társasjáték, tánc, vagy akár valamilyen kreatív tevékenység. Ezek az egyszerű szokások segíthetnek visszahozni a kíváncsiságot, a romantikát és az érzelmi közelséget egy kapcsolatba. Coldplay érkezik, és a Feels Like I'm Falling in Love.

97.7. Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és innen folytatjuk a mai délutáni műszakot, ne aggódjanak. Egy óra hosszán keresztül még biztosan pörgetjük a munkaidőt azoknak, akiknek még tart. Friss hírek jönnek 17 órakor, előtte rövid reklám, a következő órát pedig a Lost Frequencies nyitja. A Reality című dalukkal sok-sok témát is tartogatok még, ezeket természetesen közösen is megbeszélhetjük.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a libanoni síita Hezbollah között. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak egy újabb órával, újabb kedvencekkel. Június 19-én végre, pénteken. Megpörgetjük ezt az órát is, hogy mi hamarabb elérkezzen a pihenés és a hétvége ideje. Egyébként a gyárfások ünnepelnek, ne felejtsék el őket köszönteni. És ebben az órában beszélünk majd arról, hogy ritkán, de allergiás reakciót is kiválthat a sport. És azt is elárulom majd, hogy miért lehetséges, hogy valaki jobban vonzza a szúnyogokat, míg mások kevésbé. 0630 301 2277 továbbra is ez az SMS Viber elérhetőségünk, írják fel, amíg se búzi zenél és a Bar Song.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ritka esetekben a testmozgás is kiválthat súlyos allergiás reakciót. Egy immunológus szerint a fizikai terheléshez társuló anaflaxia kezdetben testszerte jelentkező viszketéssel, kiütésekkel, ajakduzzanattal, bizsergőérzéssel vagy hányingerrel járhat. Súlyosabb esetben pedig légzési és keringési zavarokat is okozhat. A rosszul létet sokszor nem önmagában a mozgás, hanem valamilyen étel, gyógyszer, alkohol, pollen vagy fertőzés is befolyásolhatja. Ismert allergia esetén érdemes több órát várni az edzéssel az allergénnel való érintkezés után. A szakértők szerint a figyelmeztető jeleknél azonnal abba kell hagyni a mozgást. Diagnózis esetén pedig fontos az orvosi javaslatok betartása. Jöjjön a One Republic és az All the Right Moves a fontos tanácsok után.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél hat után jönnek a friss jársági hírek, úgyhogy át is adom a mikrofont, de előtte mutatom, mi az, amit biztosan meghallgatunk majd rögtön a hírek után. Miley Cyrus dala lesz ez, az újdonságok közül szól. Az Easy Lover és a délutáni műszak végére tartogatok még egy fontos témát is, mert hogy bizony többen beszámoltak róla a környezetemben is, hogy valakit nagyon szeretnek a szúnyogok, míg másokat elkerülnek. Hogyan lehetséges ez? Nem sokára beszélünk róla, tartsanak velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Helyreállt a vasúti közlekedése az újszászi vonatkisiklás után. 7 lopás van a rovásán egy jászkonsági férfinak. Különleges programok várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Apátin és Berényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányéva. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután kisiklott Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatott a MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest-Újszász-Szolnok és a 60-Szolnok és Vámosgyörg-Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazás biztosította vasúttársaság. Kigyulladt egy hulladék lerakó Cegléd külterületén pénteken reggel az M4-es autópálya közelében, tájékoztatta rádiónkat a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A ceglédi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínen van. A rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti. Idén összesen 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófavédelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt, 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntető eljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg, szeszes italokat, kerékpárt, agregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a jászberényi kulturális intézmények és Jászapáti, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények. Délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem véletlen, hogy egyeseket sokkal gyakrabban csípnek meg a szúnyogok, mint másokat. A kutatások szerint a vérszívók elsősorban a kilélegzett széndioxidot követik, majd közelebbről a testhőmérséklet és a bőr által kibocsátott anyagok alapján választanak célpontot. Egyes emberek bőrén több olyan vegyület lehet, amely különösen vonzó a szúnyogok számára. Az életmód is számíthat. Egyes megfigyelések szerint például a sörfogyasztás is növelheti a csípések esélyét. A megelőzéshez érdemes világos, hosszú ruhát viselni, kerülni a kinti tartózkodást pirkadatkor és alkonyatkor, valamint megszüntetni az állóvizeket a környezetünkben. Hips Don't Lie, Shakira érkezik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért már a délutáni műszak, de ne csüggedjenek, hiszen a jövő héten ismét jövünk, pörgetjük a munkaidőt és hozok egy csomó érdekes témát. Legközelebb hétfőn lesz ennek a napja, a szokott időpontban 2-től este 6-ig június 22-én. Addig is itt a búcsúdalom a Backstreet Boys-tól szól, ez lesz az Incomplete, aztán 18 órakor friss hírekkel jövünk, és természetesen egész hétvégén számíthatnak ránk, különböző tartalmakkal készülünk majd, amivel együtt szórakozhatunk. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, legyen nagyon szép hétvégéjük, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, Zsupa Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20-an életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Honduras fedélzetéről, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. Május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a Jásság rádiója. Már is megnézzük a hétvégi programkínálatot, ugyanis valóságos programkavalkád vár önökre itt a térségben. Szolnokon már javában dübörög a Tisza Világ Fesztivál, a megszokott helyszínen mai szombaton is zenés programok várják a látogatókat. Emellett a mai napon hivatalosan is megnyitja a kapuit a Tisza Ligeti Élményfürdő, ahol az első hétvégén zenés, animációs programokkal is készülnek a strandolók számára. Szombaton érkezik a Múzeumok Éjszakái országos programsorozat, amely az idén a Vármegyénkből 25 szolnoki helyszín mellett több térségi település is csatlakozott. A programok többsége ingyenesen vagy kedvezményesen látogatható. Ami a jászsági helyszíneket illeti, Jászapátiban a Szatócsbolt Bolt Múzeum szombat este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket, Jászberényben pedig már délelőtt elkezdődnek a kulturális programok, a Szikra Galéria délelőtt 10 órától, a Hamze Múzeum délután 1 órától, a Jász Múzeum pedig délután 5 órától kínál különleges eseményeket a látogatóknak. A megye többi pontján is izgalmas programok lesznek. Hunszentmártonban a Helytörténeti Múzeum délután 3-4-6-kor nyitja meg a kapuit, ahol gyermekműsorral, jelmezversennyel, valamint a kerekes band és a Color Band koncertjével készülnek. A rendezvény alatt egy külön úgymond férfi megőrzőt is üzemeltetnek, ahol a labdarúgó világbajnokság mérkőzését lehet majd követni. Tiszaföldváron szombaton este 6 órától az első kombinált és éjszakai fogadhajtó versenyt rendezik meg a lovaspályán, amit este 10-től élő zenés mulatság követ, Túlkevén pedig délután 2-től veteránjármű találkozó lesz a Korda Sándor Filmszínház parkolójában, este 6-kor pedig a Finta Múzeum kapui is kinyitnak. Szolnokon szombat délután 3 órától testvérvárosi partner találkozót és gálaestőt rendeznek a Városházán, ahol japán, észt, lengyel és romániai partnerek érkeznek, az esten pedig a Bartók Béla kamarakórus, a szimfonikus zenekar és a Tisza Tánc együttes tagjai lépnek fel. Jövő héten szombaton június 27-én pedig egy igazán felemelő esemény előzi meg a Jászvilág találkozó programjai. Délőtt 11 órakor tartják meg a 30. Jászvilág találkozó ünnepélyes zászló átadó ünnepségét Jászboldogházán, a templomkertben. A jász települések lobogóit kerékpáros delegációk hozzák el, de a jászok útján elnevezésű program keretében futva is el lehet kísérni Kis Gábor jászkun főkapitányt. A sprintes fanok esze által szervezett közös futás hajnali 4 órakor indul jászszárokszállásról, a csapat 17:30 Jászdózsánál, 20 perccel hét előtt Jászjákóhalmáról, 25 perc múltán Jásztelekről, 20 perccel 8 után Alattyánról, majd 9 óra 25 perckor Jánosidáról fut majd tovább a Jászboldogházi ünnepségre. Éljék át önök is ezt a szép hagyományt, a szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a futóútvonal mentén és a helyszínen is. Ezen a hétvégén, június 21-én vasárnap tartják a gyereknapot Jászárokszálláson, a strand és termálfürdőben. A jó hír a családoknak, hogy 18 év alattiak számára a belépés teljesen ingyenes. Számos program kicsiknek és nagyoknak, úgyhogy érdemes ellátogatni. Június 21-én vasárnap Jászárokszállásra, a strand és termálfürdőbe. Nagyszerű kikapcsolódást kívánok mindenkinek a programokhoz.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész ország területén. 30 adag kiporciózott drog várta a vevőket Jászapántin. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok. A MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzathatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek, számos ilyen van a jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovácsműhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóház a középkor világába kalauzolt el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a jászság történetéről. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első egyszemélyes egysége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix minden hétköznap 19 órától 7 óráig a legjobb dalokkal. I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné királyéba. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntető eljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg, szeszes italokat, kerékpárt, aggregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután Kisiklott-Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatotta MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest-Újszász-Szolnok és a 60-Szolnok és Vámosgyörg-Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazás biztosította vasúttársaság. Idén összesen 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófavédelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a Jászberényi Kulturális Intézmények és Jászapáti, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények, délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egységet.

0: felsége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzathatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A Katasztrófa Védelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek, számos ilyen van a jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatotta Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok, a MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószer kereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovácsműhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóháza középkor világába kalauzolta el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a jászság történetéről. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20-an életüket vesztették, köztük

0: 4 izraeli katona. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Honduras fedélzetéről, jelentette be az egészségügyi világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. Május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A kánikula miatt másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos szombattól kedd éjfélig. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Helyreállt a vasúti közlekedése az újszászi vonatkisiklás után. 7 lopás van a rovásán egy jászkonsági férfinak. Különleges programok várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Apátin és Berényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányíva. Pénteken hajnali 3 órára helyreállították a sérült pályarészt az újszászi vasútállomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani, miután kisiklott Újszásznál a 60-ból Szolnokra elindult vonat első kocsija csütörtökön. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével szállították le és kísérték az állomásra, nem történt személyi sérülés, tájékoztatott a MÁV. A siklásokat vizsgálja a vasúttársaság és a közlekedésbiztonsági szervezet is. Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosító berendezés rendben működött. A Budapest-Újszász-Szolnok és a 60-Szolnok és Vámosgyörg-Szolnok vonalakon késések voltak, és pótlóbuszos utazást biztosította a vasúttársaság. Kigyulladt egy hulladék lerakó ceglét külterületén pénteken reggel az M4-es autópálya közelében, tájékoztatta rádiónkat a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A ceglédi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több egység is a helyszínen van. A rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti. Idén összesen 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófavédelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az önállóan beavatkozó szervezetek 138 millió forint közvetlen állami forráshoz jutnak, míg a hivatalos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek egy 552 millió forintos keretösszegre pályázhattak sikeresen. A támogatásból Jász-Nagykunszolnok vármegye is kiveszi a részét, a térségből 19 önkéntes egyesület összesen csak nem 15 millió forintot fordíthat a működése és felszerelése fejlesztésére. A nyertesek a megítélt forrásokat rendkívül sokrétűen használhatják fel. Országosan a legnagyobb tételt, 274 millió forintot közvetlenül tűzoltó szakmai eszközök beszerzésére fordíthatják a csapatok, míg a mindennapi működési költségekre 178 millió forint jut. A szertárak felújítására 42 millió, a gépjárművek és a technikai korszerűsítésre pedig további 39 millió forintot költhetnek az egyesületek. Emellett a nyertesek összesen 17 millió forint értékben kapnak természetbeni támogatást, derült ki a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásából. Egy 35 éves mezőtúri férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy bement a helyi strandfürdő öltözőjébe és a nyitott szekrényből ellopott egy márkás edzőcipőt, egy mobiltelefont, továbbá egy másik helyiségből szauna kellékeket vitt magával. A bejelentést követően az elemzett kamerafelvételek vezettek az elkövető nyomára, akit elfogtak és előállítottak. A telefon kivételével mindent megtaláltak nála a kutatás során, így a lopási kár megtérült. A nyomozást egyesítették egy korábban elrendelt büntető eljáráshoz. A gyanúsított ugyanis februárban és júniusban több mezőtúri sértettet károsított meg, szeszes italokat, kerékpárt, agregátort, zenedobozt lopott el. A bűnügyesek őrizetbe vették a tolvajt és kezdeményezték letartóztatását. Magyarországon idén 24. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatot, amelybe ezúttal is bekapcsolódnak szombaton a Jászberényi Kulturális Intézmények és Jászapáti, ahol ezúttal a Szatócs Bolt Bolt Múzeum este 6 órától éjjel 11-ig gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket. Jászberényben már délelőtt megkezdődnek a programok szombaton, a Szikra Galériában 10-től indulnak a kulturális rendezvények. Délután 1 órától a Hamza Múzeum várja az érdeklődőket, délután 5 órától pedig a Jász Múzeum kínál különleges programokat a Múzeumok Éjszakája keretében. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első egyszemélyes egysége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra, a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az egész ország területén. 30 adag kiporciózott drog várta a vevőket Jászapántin. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetni Király Éva. Elgázolt egy embert a vonat Szolnokon pénteken hajnalban, a Budapest utca közelében. A szerelvény a baleset miatt nem tudott tovább menni, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vonaton utazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítőjáratra. A baleset miatt Abony és Szolnok között csak egy vágányon haladhattak a vonatok. A MÁV tájékoztatása szerint a balesetben érintett Civis Interrégió utasait egy következő Intercity-re szállították át. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén június 20-án szombaton 0 órától június 23-án 24 óráig. A hirtelen érkező kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk és fokozottan figyeljünk magunkra, valamint az idősekre és a kisgyermekekre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy fogyasszunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, és kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a zsíros ételeket. A legmelegebb órákban 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást. Viseljünk világos, szellős ruházatot, UV-szűrős napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédőt és fényvédő ajakápolót. Napközben árnyékoljuk otthonunkat, és a hűvösebb órákban szellőztessünk. Fürdőzéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, inkább használjunk párakapukat, vagy hűtsük a csuklónkat és a tarkonkat. A hőségben nő a szénmonoxid mérgezés kockázata is, mivel csökkenhet a kémények húzat hatása. Különösen figyeljünk a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkészülékek biztonságos használatára. A katasztrófa védelem weboldalán megtalálhatók a bárki által igénybe vehető klimatizált helységek, számos ilyen van a Jászságban is, a vész alkalmazásban pedig valós időben követhetők a hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések. Egy 30 éves jászapáti férfi áprilistól kezdődően helyi lakosoknak árult kristályt a házában 1000 forint per pakkáron. A jászapáti rendőrös munkatársai a napokban kutatást tartottak az alkalmi depóban, ahol 27 g kábítószert és 30 pak kiporciózott drogot találtak. A dílert, aki március végén szabadult a börtönből, ahol vagyonelleni bűncselekmények elkövetése miatt ült, elfogták és előállították, majd kábítószer kereskedelem büntet miatt kihallgatták. Állítja, saját fogyasztásra vette a kristályt, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Közel 250 jászsági diák fedezte fel a középkor izgalmas világát a Jászberényi Jászmúzeum és a polgármesteri hivatal udvarán, ugyanis itt rendezték meg a 27. multidéző történelmi játszóház programját. A rendezvényt többek között interaktív kovácsműhely, középkori falut idéző játszótér és kézműves foglalkozások gazdagították. Gulyás András Zoltán múzeumigazgató elmondta, a céljuk ezúttal is az volt, hogy a gyerekek megismerjék a múzeumot, és ne csupán tankönyvekből, hanem saját élményeiken keresztül fedezzék fel a múltat, a történelmi korszakokat. Az idei multidéző történelmi játszóház a középkor világába kalauzolta el a résztvevőket. A programra nem csak Jászberényből, hanem például Jászjákóhalmáról, Jászdózsáról és Jászapátiról is érkeztek iskolás csoportok. A forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken folyamatosan zajlottak a programok, arra is lehetőség nyílt, hogy a diákok megtekintsék a Jászmúzeum kiállításait, tovább bővítve ismereteiket a Jászság történetéről. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban, tetovált rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt minket az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti

0: az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Melletted.
2: Melletted.
1: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg pénteken hajnalban még légicsapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20-an életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek a Honduras fedélzetéről, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. Május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal.

Újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmixal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.

Rádió FM melletted szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nem es a cél, legyél nemes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a Libanon is, itt a Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első egyszemélyes egysége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedésnek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja sem.